0: Charlie Toy.
1: Du clou de Ringolai. Et
2: toparafine, toparabai, gerebai, dry tit gulai.
1: Du clou, mec.